0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő, lebuktak a netes cipő eladók, újabb madarak kaptak nyomkövetőt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további, az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
2: Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütésé lesz a főszerep, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályokat és a sebességhatárok betartását is. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Már 10 vármegyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső országrészben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér vármegyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyogírtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, közölte a katasztrófavédelem. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket június 27-e és július 5-e között a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A programok között lovastúra, tájfutóverseny, erdei meditáció, helyi termékek bemutatója, népi kézműves foglalkozások és interaktív gyermekműsor is szerepel. A rendezvénysorozaton kihirdetik a Muzsikál az Erdő pályázatok eredményeit, és több helyszínen kiállítás mutatja be a 2026-os gyermekrajz és fotópályázat anyagát. Holtai Gábor első nagyjáték filmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Megdőlt a budapesti melegrekord. Vasárnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Idehaza továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztetnek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már június 23-án kánikulai meleg várható Dél-Angliában, 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 000-en köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. meghaladta az ezret az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent.
2: Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Forgalomba állt az osztrák állami vasút társaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a vasúttársasága tavalyinál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A Magyar Állami Operaház együttesei ismét Japánban vendégszerepelnek. Június 21 és július 4 között 12 városban, köztük Tokióban, Oszakában és Jokohamában mutatják be Mozart a Varázs fuvola című operáját. A turnén a 113 fős magyar társulat mellett több neves nemzetközi szólista is színpadra lép. Az operazenekart és énekkart Tóth Sámuel Csaba vezényli. A Magyar Állami Operaház 2001 óta immár 12. alkalommal turnézik Japánban, ahol legutóbb 2022-ben vendégszerepelt ugyancsak a Varázs fuvola előadásaival. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés Magyarországon. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcs árusok is. A szakemberek a görögdinnye és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. A budai várba szeretné visszaköltöztetni állandó jelleggel a hadtörténeti múzeumot a Honvédelmi Minisztérium. A múzeumok éjszakája alkalmából rendezett programon elhangzott, az intézmény számára már készül egy új, korszerű és interaktív kiállítás koncepciója, amely a magyar katonai múlt több mint 100 évét mutatná be a látogatóknak. A budai várban jelenleg még nem minden kiállítótér látogatható, de a cél az, hogy a múzeum teljes egészében visszatérjen történelmi otthonába. A rendezvényen a II. Világháború haditechnikai eszközeit, korabeli rádiókat és különleges katonai relikviákat is megtekinthetett a közönség.
1: Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Örülök, hogy jöttél. A címe a The Wanted óra indító dalának Glad You Came. Hello, jó reggelt, 6 óra múlt 10 perccel. Maxim Levente vagyok, és hát valóban örülök, hogy ma is együtt indítjuk a napot. Méghozzá az év 174. napját, június 23. Sok boldogságot a Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Érkezik még ebben a fél órában George Michael és a Coldplay is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 23-án van, hogy egyetlen egy világnap sem esik egy adott napra, és van olyan is, hogy rengeteg. Utóbbi a helyzet a mai nappal. Szent Iváné lesz holnap Iván napja, és a június 23-áról 24-ére virradó éjszaka évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe. Ma van az olimpiai világnap, az újkori olimpiai játékok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. június 23-i megalapításának tiszteletére, és ma van az SOS Gyermekfalvak Nemzetközi Napja is, és még kettő, de maradjon valami későbbre is. Majd még visszatérünk erre a témára. Most viszont megyünk tovább a The Scientist-tel, a

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Június 23-án kedden, amikor is folytatódik a kánikula, 30-36 fok lesz, még benne van a pakliban egy-egy frissítő zápor, zivatar, aztán a hét előre haladtával egyre kevésbé. Részletes időjárás jelentés és a mai nap legfontosabb, legfrissebb hírei mindjárt, a hírek után pedig a Black Eyed Peas jön majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órás napsütésre, igazi nyári forróságra van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Koltai Gábor első nagyjáték filmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyogirtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, közölte a katasztrófavédelem. Idehaza továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztetnek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Meghaladta az ezret az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik a hét előre haladtával. Ma 30-36 fokra, sok napsütéssel, némi gomoly felhőre készülhetünk, és még mindig lehet zápor, zivatar. A hét második felében aztán egyre kevésbé lehet erre készülni. A hétvégén akár 38 fok is lehet. Húha! Emily Sunday folytatja Next to Me, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok a hét második napján, és a nyári szünet második napján, ugye, hogy a lényeget el ne felejtsük. Jönnek a legfrissebb hírek, hét után pedig szólnak tovább a legjobb zenék, például Christina Aguilera-tól. Vagy a New Level Empire-től.

0: hívható SMS Viber számunkra, ha a dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Makronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
1: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órás napsütésre, igazi nyári forróságra van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Koltai Gábor első nagyjáték filmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Megdőlt a budapesti melegrekord. Vasárnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Idehaza továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztetnek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Június 23. kedd, sok boldogságot Zoltánok, Isten éltesse a szülinaposokat. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. A Maroon 5-val indul az óra Makes Me Wonder, nem sokára Maxi Priest és a Rizzle Kicks is jön. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best-tel.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Június 23-a van, egy csomó világnap esett a mai napra. Az előző órában mondtam, hogy ma van az olimpiai világnap, az SOS gyermekfalvak napja, illetve a spam ellenes világnap, valamint az özvegyek világnapja is. Le a spammel és fel a hangerővel. Razor Kicks, Down with the Trumpets a folytatás. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt! Yes!

0: Best FM, a legjobb zenék, újból elröpült egy fél óra, rögtön 7:30, jönnek a legfrissebb hírek, a friss infók után pedig a Spice Girls folytatja a Spice Up Your Life kitartást a kánikulához, mert hogy nem tágít, 30-36 fok, némi gomoly felhő, egy-egy frissítő zápor, zivatar, talán hűsítő jelleggel érkezik. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órás napsütésre, igazi nyári forróságra van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtek

0: technikusai és mentő ápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Koltai Gábor első nagyjáték filmje, az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Már Tízvár megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső országrészben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejérvár megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyogírtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, közölte a katasztrófavédelem. Idehaza továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztetnek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 23-án kedden a Zoltánok névnapja a mai is, mert hogy március 8-a is. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Ma van az olimpiai világnap. És egy másik, ma van a spam ellenes világnap. 92 éve ezen a napon született Nepp József Kossuth-díjas rajzfilmrendező, a Gusztávot, de a Mézga családot is neki köszönhetjük.
1: Néha légbolond, egy kicsikét eredt, úgy a szürke gond kerül az
0: ég. 54 éve a mai napon született Zinedine Zidane francia-algériai válogatott labdarúgó. 1981. június 23 megszületett Anthony Costa, a brit Blue ének együttes tagja. És 1984-ben a mai napon született Duffy is, Grammy-díjas Velszi énekesnő, dalszerző. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, június 23-a van, kedd, nagy kalappal a szóbeli érettségihez, kedves végzősök. Ha nem végzős a gyerek, és már kitört a nyári szünet, és a család úgy dönt, hogy június 23-án kedden reggel 8 óra körül indul a Balatonra nyaralni, figyeljen, mert az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztósáv növényzetét kasszálják. 4-5 kilométeres a torlódás a munkaterület mögött. Mindjárt 8 óra, tehát jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig zené a 4-es Street.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: És jön Bryan Adams is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Fontos a megbízhatóság?
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Makronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órás napsütésre, igazi nyári forróságra van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Koltai Gábor első nagyjáték filmje, az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyogírtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, közölte a katasztrófavédelem. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már június 23-án kánikulai meleg várható Dél-Angliában, 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Na ne szórakozzál már velem, vagyis Quit Playing Games With My Heart, Backstreet Boys, ők is jönnek majd, akár csak a Let's Go Something-gal, az órát pedig Akon kezdi Lonely című slágerével. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nagy kalappal az érettségizőknek, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M7 Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. A 48-as és 50-es kilométer között lassan mozgó munkagép halad a belső sávban, a torlódás meghaladta a 4 kilométert. Erős a forgalom ma reggel is az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Időszakos torlódás tapasztalható, a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között pedig egy műszaki hibás teherautóra kell figyelni, a 89-es kilométernél a Filútpályát lezárták. Jó utat, robogunk tovább mi is a Let's Go-val. Jön a Something a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Nincs új a nap alatt, és nincs felhő sem a nap és köztünk, szóval szikrázó napsütés, egyre kevesebb eséllyel hűsítik záporok a kánikulát, 30-36 fok ma, a hétvégén akár 38 fok is lehet. Részletek a hírekben. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a Vemdu Project folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
3: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
4: Come on. Let's do this game.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órás napsütésre, igazi nyári forróságra van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Holtai Gábor első nagyjáték filmje, az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Már 10 vármegyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső országrészben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér vármegyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Megdőlt a budapesti melegrekord. Vasárnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, bár a következő dal címe az, hogy rendben van. Szerintem nincs rendben az, hogy 38 fok lesz majd hétvégén. Ez már tényleg próbára teszi a fizikumunkat, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzon magára mindenki addig is és akkor is. Hűsöljünk, és az ilyenkor szokásos rutin, nagyon fontos, sok folyadék, lehetőleg alkoholmentes, állatot, gyereket ne hagyjunk leparkolt gépjárműben, figyeljünk az idősekre, a betegekre, és vigyázzunk, hogy ne égjünk le. És én csak abban bízom, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei egy picit azért elviselhetőbbé teszik a forróságot itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Belső béke.
2: Azaz, jön a Texas és az Inner Smile, és
1: félig teli van a pohár, nem pedig félig üres.
2: Itt lesz a Nox is, és a szeretem. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Rögtön 9 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órás napsütésre, igazi nyári forróságra van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Koltai Gábor első nagyjáték filmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket június 27-e és július 5-e között a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A programok között lovastúra, tájfutóverseny, erdei meditáció, helyi termékek bemutatója, népi kézműves foglalkozások és interaktív gyermekműsor is szerepel. A rendezvénysorozaton kihirdetik a Muzsikál az Erdő pályázatok eredményeit és több helyszínen kiállítás mutatja be a 2026-os gyermekrajz és fotópályázat anyagát. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Egészen a 90-es évek legelejére ugrunk vissza. Konkrétan 1990-ben jön a svéd Robin Rezz Leila Kivel Got to Get.

Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információ, három autó és kis teherautó ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél. 3-4 kilométeres már is a torlódás. Óvatosan, jó utat, vigyázzon magára mindenki úton, útfélen, a kánikulában, és közben indítok egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Texas dala, az Inner Smile a Besten.

Best FM a legjobb zenék, például a híd alatt, de bármilyen hely megfelel, ahol hűvösebb van, vagy árnyék, mert hogy embert próbáló hőség közeleg, a hétvégén 37-38 fok is lehet akár, de már ma is 31-36 fok között alakul a maximum. Aztán a jövő hét közepétől enyhül a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön a Korsz, és a Brett lesz a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tombol a nyár, amely 95-ben a német C-Blocktól így szólt. Ők is itt lesznek 10 után, de hozom a Roy és Ádám dalát is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ha dugó, baleset van valahol, várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órás napsütésre, igazi nyári forróságra van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Koltai Gábor első nagyjáték filmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Már 10 vármegyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső országrészben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér vármegyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már június 23-án kánikulai meleg várható Dél-Angliában, 34 fok körüli hőmérséklettel. Szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként attól a Gorillaztól, akik éppen világkörüli turnén vannak új albumukkal, aki a közelben el szeretné őket csípni és élőben bulizni a Gorillaz zenéjére, az holnap Zágrábban, július 9-én pedig a szlovákiai Trencsénben láthatja, hallhatja őket. A Feel Good-dal megy tovább a kedd délelőtt. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Rádió FM a legjobb zenék. Most kiderül, mivel töltötte az idejét a rácsok mögött. Mark Morrison, ő bizony nem csak beszél és reppel és énekel róla, valóban rossz fiú. Fegyverviselésért és egyéb bűncselekményekért ült, de várva a szabadulást, megírta a Return of the Mac-et. Ez szól most, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek, baleset történt korábban az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél. Most már minden sáv járható, de a közel 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között lerobbant egy teherautó, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 után is jönnek majd a legjobb zenék Michael és Janet Jacksontól például. Vagy Dr. Bérestől. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: hírek a Best FM-en.
1: Gödöllön találkoznak ma a visegrádi négyek kormányfői. Hőség tombol Európa több országában. Itthon sem fogunk fázni, kitart a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem tűntek el a visegrádi országok közös érdekei, ma is nagyrészt ugyanazok a kérdések foglalkoztatják őket, jelentette ki a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter ma a Gödöllői Királyi Kastélyban találkozik a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfővel. Jelezte, a megbeszéléseken szó lesz egyebek mellett a régió energiaellátásának biztonságáról, az észak-déli közlekedési folyósó fejlesztéséről, az egyetemi kutatási és innovációs együttműködés erősítéséről, a politikai bizalom visszaépítéséről. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőben mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban. Már péntek estétől több járőr lesz az utcákon, egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a polisz.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nagy-Britanniában csütörtöki riasztást adtak ki, 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Spanyolországban, Belgiumban és Németország nyugati részén is ilyesmire készülhetnek. Nézzük, milyen idő lesz idehaza. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben többfelé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok a kánikulai héthez. Június 23-a van kedd, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot a névnapos Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben az órában biztosan halljuk az Alice DJ-t, Justin Timberlake-et, nem sokára a Bahament, az órát az Outkast és a Héja indítja.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Bahamán kéri számon a felelőtlen kutya gazdikat. Ki az, aki kiengedi a kutyáját ilyen hőségben, vagy elviszi sétálni? Ne tegyük, inkább korán reggel, vagy késő este. Who let the dogs out a legjobb zenék között?

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Egy lerobbant teherautó miatt kell nagyon figyelni a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között, ahol egyébként félpályás lezárás is van. Dolgoznak ma is Szolnokon a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, és lassú az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy picit felfrissülünk a hírek után, egy automosóban jön Krisztina Aguilera és a Cápa Mese betétdal a Car Wash, na és Majoros Rita, váltás tehát a hírek alatt a stúdióban, én további kellemes délutánt, jó hűsölést kívánok, és persze jó étvágyat, találkozzunk holnap, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Plakátok, a közmédia átalakítás, a vizsgálóbizottságok, munkában a parlament. 10 embert mentettek ki tegnap a Balatonból a vízirendőrök, ritkán, de jöhetnek záporok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, egyebek mellett erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, ahogyan a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Ez egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét, és létrehozza a független közmédia testületet. Egy másik elfogadott javaslat szerint kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgáló bizottságok előtt. Aki ezt nem teszi, komoly pénzbüntetésre számíthat. Nagy szükség volt tegnap is a balatoni vízirendőrökre. 3 esethez riasztották őket, összesen 10 embert mentettek ki a tóból. Balatonfürednél 2 vízibicikli sodródott a szárazföldtől mintegy 1,5 kilométerre. Innen 9 fiatalkorút kellett kimenteni. Keszthelynél egy szápos nem tudott partot érni. Mindegyikük az erős szél miatt került bajba. A mentések idején elsőfokú viharjelzés volt érvényben. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nézzük az itthoni időjárást. A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágeres kedd délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ha velem tartanak, akkor bizony ilyen lesz. Hozom a legjobb zenéket, a leges, legnagyobb kedvencek, 90-es, 2000-es évek igazi muzsikái, amivel egy kicsit visszahozzuk a régi emlékeket. Krisztina Aguilerával már indítok is, jön a Car Wash. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy kicsit megpróbálom lehűteni a kedélyeket, meg úgy mindenkit. Tényleg nagy a forróság odakint, úgyhogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. Nekem majdnem elolvadta a papucsomnak a talpa. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogy nagyon forró a beton, szóval a kis kedvenceinket semmiképpen ne délben vigyük ki, inkább a reggeli esti órákat választjuk a sétára. És egyébként, ha mi is tehetjük, akkor inkább csak akkor hagyjuk el az otthonunkat. Na de, ma is hozom természetesen a leghűsebb slágereket, úgyhogy ezzel egy picit talán így tudok segíteni. Jó étvágyat az ebédelőknek, hozom a napkérdését is hamarosan, de csak Joe Bacho Funky Groove-ja után. Robbie Williams pedig a She's the One-nal érkezik. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, legyen mindenki óvatos, egy kicsit bágyattabbak, kevésbé odafigyelőek tudunk lenni ebben a melegben. Ez persze a sofőrökre is érvényes, úgyhogy tartsanak top szünetet, mindenki figyeljen a folyadékpótlásra. És persze a legfrissebb infókra, erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicskés-Biatorbágy között. Torlódás van az M1-esen szintén, csak éppen Hegyesalon felé a Komárom csomópontnál a terelést állítják helyre. A 85-ös és a 96-os kilométerek között lassan mozgó munkagép foglalja el a belső sávot, a torlódás itt már a 7 kilométert is meghaladta. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és ifató telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway. Pár perc múlva pedig friss híreket hallgatunk, mert a délután egy óra lesz. Aztán érkezik majd Charlie is, és Giovanni, és az Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóba, messze a végtelen nagy tengeren
1: áll. Nelly pedig nyitja majd az órát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Betiltják a gyűlöletkeltő plakátokat, Rizs és Liszt közé rejtve csempésztek volna ki műkincseket az országból, kitart a kánikula, akár 35 fokban is olvadozhatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat. A közmédia átalakításáról szóló törvény egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. A közterületi plakátolást visszaszorítják, a hagyományos óriás plakátoknál nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetést fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban, már péntek estétől több járőr lesz az utcákon egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a police.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Rizs és Liszt közé rejtve próbáltak régi érméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót, ekkor találtak egy barna borítékot benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és utitársának. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben több felé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek egy óra után is a Best FM-en. Egyébként, hogy pontos legyek, 4 perccel járunk egy óra után. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, és hűsítő dallamokat kívánok és küldök mindenkinek, mint például az Ashwood és a Shine, de jön majd a Fugees is és a Radionát, és ahogy ígértem, Nelly már indítja is az órát, jön a Ride With Me. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék, erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, az M0-es autó csomópontja és a Bábolna csomópont között szakaszos lassulás és időszakos torlódás tapasztalható. Ezt írták a hallgatóink, lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek. Az 58-as főúton pedig Pécs és Szalánta között egy autó munkagépnek hajtott, a 11-es kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van bárkinek bármilyen útinfója bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül délután 2 óra lesz, jönnek a leges, legfrissebb hírek, utána bulizunk tovább. Például a Simply Red dalával jön a Fairground, és itt lesz az Animal Cannibals is, és ez itt az.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Búcsút mondunk a védett üzemanyag áraknak. Óvatosan kerülgessük az utakon a mezőgazdasági járműveket. A kánikula nem enyhül, eső nem sok lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az országgyűlés megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Figyeljünk az utakon megjelenő traktorokra, kombájnokra, vontatókra, kéri az Agrárkamara. Országszerte elkezdődött ugyanis az aratás, és az autósoknak ilyenkor sokkal több mezőgazdasági járművet kell kerülgetniük. Ezek lassan haladnak, gyakran feltorlódik mögöttük a forgalom, ráadásul sokszor elég nagyok is. Előzni csak óvatosan nagy oldaltávolsággal szabad az ilyen gépeket, és irányváltásukra is fel kell készülni. Mezőgazdasági járművek egyébként gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett. Akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra múlt 4 perccel, gyerünk tovább, hallgassunk együtt isteni zenéket, visszahozzuk a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit, amikor még Freddie Prinze Jr. volt a legjobb pasi, és mindenki a Bravo rovatait olvasta. Miközben a blues zenélt, jön mindjárt a One Love, vagy éppen a Sugar Babes szólt, és az Overload. Hát ezek jönnek.
0: Best FM,

Ezt a fem a legjobb zenék, már meg is hoztam a napkérdését. Eszünk egy picit, de ihatunk is. Szóval a napkérdése az, hogy melyik nemzet konyháját ennénk, hogyha életünk végéig csak azt választanánk, de itt azért az a nehezítés, hogy ez reggeli ebéd vacsorára értendő. Szóval ha azt mondjuk, hogy mondjuk nem is tudom, mexikói konyha, akkor ez alapján kell reggeli ebéd vacsoráznunk, vagy ha azt mondjuk, hogy olasz konyha, akkor az alapján, vagy ha azt mondjuk, hogy magyar, akkor mondjuk ehetjük a bundás kenyeret minden reggel, bár bevallom őszintén, én azt reggeli ebéd vacsorára tudnám. Szóval melyik nemzet konyháját választanánk, hogyha innentől kezdve már életünk végéig csak azt tehetnénk, ihatnánk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. A Criss Cross dalát pedig a folytatásban hozom. Itt a Jump a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék az M1-es autópályán Budapest felé Győr elkerülő szakaszán a kiépített terelést bontják. A 113-as és a 118-as kilométerek között a torlódás a 3 kilométert haladta meg most jelen pillanatban. Az 58-as főúton Pécs és Szalenta között pedig egy autó munkagépnek hajtott még korábban a 11-es kilométernél, továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, küldje el. Nagyon köszönöm. Így tett Nóra is, aki azt írja, a Szépföldi út és a Bécsi út kereszteződésében a Kolosi téren baleset történt Budapesten, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Köszönöm az infót, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezekkel garantáljuk folyamatosan a zenei változatosságot, kedves bolyai és környéki hallgatók, itt a 94.3 Best FM-en. Az én nevem Oleg Csongor, és együtt töltünk ma is 3 órát azokkal, akik maradnak velünk végig, és remélhetőleg sokan itt voltak már az előző felvonásokban is. Aliával kezdünk, és tőle szól a Try Again című dal.
0: 94.3 Best FM, a legjobb zenék.
2: Been a long time, wishing to left you, without a dope beat.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, érezze jól magát mindenki, aki velünk tart itt a Besten, kedves baljai hallgatók, én Molek Csongor vagyok, és nézzük a szerdai időjárásról, jelenleg mit tudunk a jóslatok alapján. Hát folytatódik a meleg idő itt a déli ország részben, sőt a kánikula 31-36 fokos csúcsértékkel, és a van esély csapadékra egy-egy futózáportól felfrissülhetünk majd holnap, tulajdonképpen bármikor, délelőtt vagy délután, és az északi a szelet kísérhetik erősebb élénkebb lökések, nem mindenhol, csak a környéken, egy-két területen. Pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, nincs új infom szerencsére, még mindig a csalánfélék, a pálsütőfélék és a gombák pollen koncentrációja van közepes magas tartományban, tüneteket okozó szinten, úgyhogy a legfontosabb eszköz a papírzsebkendő, legyen a zsebben, bőséggel. És ügyelje mindenki a napi folyadékbevitelre, továbbra is inkább a vizet, ásványvizet kell előnyben részesíteni, nem pedig a cukros üdítőitalokat. Az Alien Satnik felvétele következik a Besten, a Respect című dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órás napsütésre, igazi nyári forróságra van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Koltai Gábor első nagyjáték filmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül.

0: közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályokat és a sebességhatárok betartását is. Megdőlt a budapesti melegrekord. Vasárnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. A támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található. A környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, Mennyi 30 című podcast sorozatának záró eseményére várta a társulat barátait a Bajai Fiatalok Színháza, amely ezzel gyakorlatilag le is zárta az idei jubileumi 30. évadát. Június 12-én szombat este a Városi Színház teremben a kettő részes élőbeszélgetés keretében mutatkoztak be. A podcastok szereplői közben különleges produkciók is elhangzottak. És valóban nem akármilyen volt ez az évad, a társulat pedig igyekezett méltó módon megünnepelni azt a meghökkentő tényt, hogy már 3 évtizede vannak jelen. A bajai kulturális életben számos teltházas színházi előadás, valamint tehetséggondozás megvalósítóiként. Idei darabjuk például a tavasszal bemutatott Szép nyári nap című Neotom musical. Elég komoly sikert futott. A 30 éves jubilómot izgalmas gálaműsorral ünnepelték, a színi stúdiók záróvizsga előadással is különleges produkciókat tartogattak, az évad legvégére pedig maradt egy teljesen újszerű kezdeményezés, a születésnapi podcast sorozat élő show-szerű lezárása. Ott vannak a részletek a bajahangja.hu hírportálon, most az Unsing zenél és szól az I Want You Back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
4: Fontos a megbízhatóság.
5: Pakronet.
6: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Makronet.
6: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Mindenkinek nagyon szép keddélutánt kívánok, akik velünk tartanak jelenleg Bajáról vagy a Honszás körzetből. Itt a 94.3 Best FM-en, kedves hallgatók. A mikrofon mögött Volek Csongor, ha jól terveztem, még két órán keresztül, és az első előadó ebben a felvonásban nem más, mint a francia DJ Martin Solveig, és szól a Rockin' Music.
7: 94.3

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, már június 23-át írunk. Én Oleg Csongor vagyok, és természetesen ünnepelünk együtt a mai nap folyamán így délután. Névnaposaink a Szidóniák és a Zoltánok. Hölgyek, urak, boldog névnapot! Aki más miatt ünnepel születésnapot például, Isten éltesse nagyon sokáig Baján és a környéken. 526. éve a mai nap, a Szent Iván éji tűzgyújtás napja. 39. éve olimpiai nap, és 65 esztendeje életbe lépett a Nemzetközi Antarktisz Egyezmény, amely kiköti a kontinens semlegességét. Híres emberek, akik ma születtek, 70 éve született Budapesten például Kenész György, 62-szeres válogatott vízilabdázó és edző. És 79 éve látott napvilágot Brian Brown, ausztrál színész, aki ma ünnepel, Isten éltesse sokáig, bajai hallgatók. A Salt and Pepper felvétele következik a Best FM-en, meghallgatjuk a What a Man című slágert. Yeah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bátorságpróba a Dunaföldvári várban, avar tűzhöz vonultak a paksi tűzoltók és élet

0: Fentett a rendőrpáros. Köszöntöm Önöket, 2026. június 23-a van. Az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból. A mikrofonnál Szél Móni. A pedagógusoknak gyakran több tényezővel kell felvenniük a versenyt, amikor a tanulók figyelmét szeretnék elnyerni. Egy hagyományos tanóra sokszor önmagában már nem elegendő ahhoz, hogy fenntartsa a diákok érdeklődését, ezért egyre nagyobb szerepet kapnak a játékos, élmény alapú és interaktív módszerek. Ebben nyújt segítséget az Eötvös József Főiskola, Nemzetiségi és Idegennyelvi Intézete, amely minden évben több napos továbbképzést hirdet. Részletek a BAON oldalán. 100 négyzetméternyi területen égett avar még pénteken délután Kölesden egy Petőfi utcai transzformátor állomás alatt. A tűzesethez a szekszádi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kézi szerszámok segítségével oltották el a lángokat. A hőhatás következtében a berendezés szigetelése is megsérült, ezért a tűzoltók értesítették az illetékes közműszolgáltatók szakembereit. A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola a Tudásbajnokság 6 fordulós levelező versenyén 26 tanuló 38 nevezéssel igyekezett a verseny által ismereteit bővíteni és tudását csiszolni. Arra minősítést szerzett 18 tanuló, ezüst minősítést szerzett 5 diák és bronz minősítést szerzett 4 fiatal. Teljes terjedelmében égett egy lakatlan családi ház 100 négyzetméteres melléképülete vasárnap délelőtt Györkönyben a Széchenyi utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a győrkönyi önkéntes tűzoltókat riasztották. 4 vízsugár és kézi szerszámok segítségével eloltották a lángokat. Életet mentett egy szekszári rendőrpáros, gyors és szakszerű beavatkozásoknak köszönhetően egy bajba jutott fiatal nő időben segítséget kapott, számolt be az esetről a közösségi oldalán a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Mint írják, június 19-én késő este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy szekszári lakásban egy 19 éves nő saját magának okozott sérülést. Az azonnal kiérkező Mikó Kitti rendőr őrmester és ifja Horváth János rendőr őrmester haladéktalanul első segélyt nyújtottak. A vérzés csillapítása érdekében a járőrök elszorítást alkalmaztak, majd nyomókötést helyeztek a sérült végtagra. A fiatal elmondta, hogy egy szakítás miatt került nehéz lelkiállapotba. Amennyiben úgy érzi, hogy helyzete reménytelen és öngyilkossági gondolatai vannak, kérjen segítséget házi orvosától, aki gondoskodni fog a szakrendelésre történő beutalásról. Ha úgy érzi, hogy azonnali tanácsadásra, lelki támogatásra van szüksége, hívja a nap 24 órájában elérhető lelki segélyszolgálatot a 116-123-as telefonszámon, írja a Teol. Estében nyúlóan várt az érdeklődőket az Atomenergetikai Múzeum. Az intézmény az idei évben csatlakozott a Múzeumok Éjszakája országos sorozathoz. Magasból mentőn, zenei koncerten, kreatív kézműves foglalkozáson és játszóházon túl ezúttal is megjelent a tudomány. Szombaton este folytassa üveges címmel az Astrum Színház vette birtokba a színpadot, 22.30-tól pedig Magyar Zsenik fénybeírva címmel lézershowt láthattak az érdeklődők. A Dunaföldvári várban bátorságpróba volt a toronyban, a torony sötétje egy kis izgalom és sok bátor vállalkozó. A múzeumok éjszakáján azok is próbára tehették magukat, akik kíváncsiak voltak, milyen érzés egyedül felfedezni az esti vár titokzatosabb arcát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves baljai hallgatók, a Mennyi 30 című podcast sorozatának záró eseményére várta a társulat, barátait és az érdeklődőket a Baljai Fiatalok Színháza. Június 12-én szombat este a Városi Színházteremben kettő részes élőbeszélgetés keretében mutatkoztak be a podcastok szereplői. Közben pedig elhangzottak azért különleges produkciók, és a beszélgetések háziasszonyi tisztét Bálint Adrián töltötte be, aki maga is ezerszárral kötődik a csapathoz. Pályája is innen indult. Amint azt a színházies során elmondta, minden egyes lefolytatott beszélgetés élményt jelentett számára. Összesen 15 felvételt terveztek, ezek a Baljai Fiatalok Színháza YouTube csatornáján megtekinthetők. Végül elkészült egy ráadás is, amelyet már a záróműsor után június 15-én tettek közzé. Ebben a legfiatalabbak mutatták meg magukat. Ott vannak a további információk, igen részletesen a baljahangja.hu hírportálon. DJ Antoine zenéje most, és szól egy parti felvétel a Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint

0: Saint-Tropez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Fontos a megbízhatóság?
5: Pakronet.
6: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Makronet.
6: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.3 Best FM, a legjobb zenék, baljai hallgatók, tulajdonképpen zsúfolásig megtelt a Dr. Posta Sándor sportcsarnok, amely ezúttal nem kosárlabda mérkőzésnek adott otthont. A baljai 5-ös József Főiskola végzős hallgatói számára hivatalosan is véget ért a tanév, amit a diplomaosztóval koronáztak meg. Az idei évben több mint 260 főt egy sikeres záróvizsgát, többek között óvodapedagógus, magyar és nemzetiségi tanító, csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve gazdálkodás és menedzsment szakon, így mind a pedagógiai, mind a gazdasági ágazat terén biztosított az utánpótlás. Az ünnepség a hallgatók életének egyik legfontosabb mérföldköve, hosszú évek kitartó munkájának és elkötelezettségének eredménye. Örömteli, hogy az idei évben ismét nagy létszámban köszönhetik a végzős hallgatókat. Az elmúlt években tapasztalt létszámnövekedés pedig azt bizonyítja, hogy az 5-ös József Főiskola megerősödve és megújulva vonzó alternatívát kínál és képes megfelelni a kor elvárásainak. Dr. Szilágyiné, dr. Szingeri Bolya, a baljai főiskola rektora hangsúlyozta beszédében az eseményen, hogy ma pedagógusok és közgazdászok kapnak oklevelet, és bár látszólag a két szakma távol el egymástól, mindkét hivatás a jövőbe rejtett bizalomra épül. Baja életében is központi szerepet tölt be a főiskola, amely az oktatás mellett a kultúra, a társadalom és a gazdaság területén is fontos értékeket képvisel. Ezeket már dr. Bari Bernadett, Baja megyei jogú várospolgármester említette. A tartalmas beszámolót jó sok fotóval és videós tartalommal a baon.hu portálon megtalálják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Itt szólnak a kedvenc dalok folyamatosan, tulajdonképpen a nap 24 órájában a 94.3 Best FM-en. Üdvözlök mindenkit, ez már a kett késő délután, és maradok a stúdióban még egy órán keresztül. Együtt szórakozunk a baljai hallgatókkal. A nevem Molek Csongor, zenél most nekünk Eminem, a slágerének címe The Real Slim Shady.
8: 94.3

0: nem kopik.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 94.3-on mindenkinek jó utat, aki vezet, Bolyai autósok, és végzik az útkarbantartási építési munkálatokat a környékünkön a nyári időszakban is, sőt, ilyenkor főleg. Például az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton, a 161-es, 162-es kilométernél aktuális az útszűkület, és a 170-es kilométernél szintén közműködési munkálatok miatt, és utóbbinál már várható változás július első napján, hát enyhe húzással hamarosan. Aztán Kelebi a Baja összekötő úton a helyzet változatlan, az 55-01-esen, az 54-es és az 56-os kilométer között félpályás lezárás lassítja a közlekedést. És az 53-ason is végeznek útkarbantartási munkákat, Solt-Tompa másodrendű főúton messzebb tőlünk azért, a 75-ös és a 87-es kilométer között. Ha lenne egyéb tapasztalat, akkor kérem jelezzék felénk 0630 74 74 777 a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Most Bob Sinclair zenél és szól a Love Generation című dal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM. A legjobb zené kedves hallgatók fennállásának és működésének 90. évfordulóját ünnepli a Bajai Turistán Múzeum idén. Előkészítő programként pedig idén is elég sok izgalmas mozzanattal készültek a múzeumok éjszakájára, erről már beszéltünk. És jó szokás szerint felélénkült a város június 20-án szombaton, a bajaiak igyekeztek minél több helyszínre eljutni, minél több programon részt venni, ami egyáltalán nem volt könnyű, mivel a Merülés a Modernbe címmel megrendezett esemény hívogató előadások, foglalkozások, tárlatvezetések széles választékát kínálta. Az Éber Emlékház alapításának történetét a beszélgetésen jelenlévők többször hallhatták már. Kollárni Éber Orsika ezúttal leginkább arra tért ki, hogy ifjabbik Éber Sándor, aki Margit nővérével és az ő 4 gyermekével együtt lakott a házban, szándéka volt a kuria teljes berendezéssel együtt a városnak ajándékozni, hogy az örökösök ne aprózzák szét a hagyatékot. Végül a megyei tanács és Gajdócsi István elnök támogatásával készült el a szerződés 1983-ban, majd 1988-ban került át az intézmény a Türi István Múzeum fenntartásába. Hát a beszámolót megtalálják nagyon részletesen, rengeteg fotóval a bajahangja.hu hírportálon. NST zenekel most és szól a Paid My Dues.

94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környéken, a mai búcsúslágerem pedig George Michaelhöz köthető, meghallgatjuk még együtt a Too Funky című dalt így késő délután kedden. És lassan tényleg elbúcsúzom, kedves bajai hallgatók, köszönöm szépen mindenkinek a mai figyelmet és a közreműködést. Holnap szerdán pedig délután 3-tól ismét én játszom a jó zenéket. Remélem találkozunk, Molek Csongort hallották, pihentek késő délután.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törmelék leadása, szökésben az alai áll Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a Balaton és strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki az alai áll Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Hoppá, vigyázzunk! Új közös Snoop Dogg és Chaka Khan dal! Ezzel indul a mai Night Shift! Kedv van, úgyhogy funkizunk! 6-7 White Boy 7-től hangya a lemezjátszók mögött!

szerdán, csütörtökön dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap chill, lounge és deep house, keddenként pedig funky. 120 percen keresztül ez a menü itt a Night Shift-ben, a Besten, minden este 6 és 8 között.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Whiteboard.
1: És komolyan mondom, nekünk vannak a legrendesebb hallgatóink, de tényleg szerintem még a mondatot sem fejeztem be, és onnantól fogva már özönlöttek is az üzenetek a tegnapi szülinaposnak, DJ Millernek, aki egyébként ugye csütörtököként szokott dance-t mixelni itt a Best-en a Night Shift-ben. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük az összeset, továbbítottuk Miller Iminek, de persze másra is lehet azért ezeket az elérhetőségeinket használni, évközben is, születésnaptól függetlenül. 0-20-55-55-155 az SMS és a Viber számunk, és Best FM Night Shift, így pedig megtaláltok minket Facebookon is, és Instagramon is.

0: lemezjátszóknál White Boy.
1: Én már csak annyi időt töltök el a lemezjátszóknál, hogy még felrakom ezt a Crystal Waters dalt, aztán átengedem a terepet Hangyának, persze maradok én is egészen éjfélig. Szóval a következő 60 percben Hangya fog mixelni funkit, ahogy ezt már teszi lassan 5 éve minden kedden. Pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törmelék leadása, szökésben az alai áll Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékedik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki az alai áll Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: DJ Hangya, akinek a középső neve Wikipedia. És Discogs.
4: Nem csak Wiki.
3: Igen. Hát, régen találkoztunk már, mesélj, mit történt. Na, hogy... ugye Joy Sims Coming to My Life 80-as évek vége fele?
4: Jól? 87.
3: 87. Hogy ott még a 90-es években ezt még úgy elő-előszedegették, feldolgozták, csináltak belőle egy-két remake-et, és aztán, hogy az elmúlt 20 évben ez a dalhoz nem nagyon nyúltak hozzá, pedig szerintem egy tök jó téma, egy tök karakteres dal, hogy...
4: Hát remélem hallgatják a kedves producerek.
3: Effi, hallgatod? De nem, akkor... csak bocsánat, hogy jól emlékszem, igen, hogy nem nagyon volt ebből már ilyen frissebb verzió.
4: Igen, méltatlanul elfeledett, pedig biztos, hogy jókat lehet belőle csinálni, de legalább itt van, és akkor lejátsszuk eredetiben.
3: Mondjuk az F-n kívül még te vagy a másik, aki szokott csinálni ilyen saját verziókat.
4: Igen, de most három gyermekes apukaként egy kicsit ezt így félre kell tenni. Örülök, ha
3: be tudok. Igen. Jó, na ennek viszont mi is örülünk, úgyhogy Funky még egy órán keresztül Hangyával mostantól itt a Best-en a Nácsi második órájában.
0: A legjobb zenét.

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: Na, tök jó, hogy rögtön az óra elején ezt a három gyermekes apuka kártyát, ezt már így kidobtad az asztalra, és akkor most már ezzel nem nagyon tudsz mentegetőzni. Hát a Mixcloudra, a igen, mixeket, a feltöltés.
2: Ez is fel fog kerülni.
1: És mennyi van fönt már most?
2: Fú, nem tudom. Nagy.
1: Számolatlanul rakod, csak töltöd,
2: igen,
1: csak töltöd.
2: Igen. Kaptam visszajelzést is, hogy egyszerűen nem győzik. Aha. Elvesznek a sok hanganyagba. Úgyhogy ezért hallgassanak minket, és akkor itt exkluzív meghallgatott.
1: De mondjuk én örülök, hogy egy ilyen jól megépített, egy ilyen masszív irodaházban vagyunk, mert hogy nem szakad rá

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor ha már Lil Kim, na akkor egy érdekes dilemma, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. Adott egy relatív sikeres amerikai lánycsapat, Pussycat Dolls nevezők nevén, ugye, akik a lánycsapatokhoz hasonló karriert futottak be, ugye, hogy mindegyik lánycsapatból azért volt egy-egy valaki, aki utána mindig így nagyon kiemelkedett.
2: Nikol Scherzinger.
1: Aztán hosszú éveken keresztül itt ment, ugye, hogy akkor újraegyesülés, újból összeállnak, stb. Most ott tart a dolog, hogy újból összeálltak hárman, amiben benne van a Nikol Scherzinger, nem tudom, melyik kettő nincs benne, de most van a Pussycat Dolls három taggal, including Nikol. Olyan kevés jegyet adtak el az amerikai turnéra, hogy az egész észak-amerikai turnét lefújták. Várjál, viszont Európába megjönnek. Na most én csak így tényleg így hangosan gondolkodom, meg hogy szerinted. Tehát, hogyha egy ilyen tőzsgyökeres amerikai
2: lánycsapat...
1: Szerintem
2: nagyobb a varázsa. Na, nagyobb a varázsa itt Európában.
1: Igen, na mert én pont ezt nem tudtam eldönteni. Tehát, hogyha ez Amerikában nem működik, ahol szerintem azért ők sokkal jobban ott voltak, hogy akkor vajon Európában egy ilyen csonkolt, most ezt picit hülyen, hogy egy csonkolt Pussycat Dolls, azért elmennek az emberek?
2: Szerintem elmennek, mert itthon nagyobb varázsa van. Ott a saját hazájukon belül ott nincs akkora varázsa. Ja, összeállt megint, igen, ő is, nem is a teljes létszámmal, és különben is Nikol Scherzinger már mindenféle X-faktor, meg mit tudom én, miben szerepelt a brit X-faktorban.
1: Igen.
2: Úgy voltak vele, hogy hát nem, már nincs csak. Viszont itt Európában megvan az exotikuma, én úgy gondolom.
1: Jó, simán lehet, nem tudom, én tényleg sem tudom eldönteni, viszont, ami egy érdekes húzás, és ilyen szempontból ez is ilyen bátor húzás, hogy van ez mennyire működik itt Európában, ami Amerikában, hogy ugye Amerikában az előzenekar az a Lil Kim lett volna.
2: Aha.
1: És őt hozzák Európába. Tehát itt Európában az európai koncerteken is a Lil Kim lesz majd a Pussycat Dolls előzenekar.
2: Mert azt gondolom, hogy előzenekarnak az is belefér. Tehát hogyha egy sokkal, nem is tudom, nem a kevésbé jegyzett rappert hoztak volna, mint a Lil Kim, az is be, mit tudom én, Queen Pen, ugye?
1: Oké, de hogy mondjuk, de lehetett mondjuk volna egy sokkal, sokkal jobban jegyzett, de már, hogy is mondjam, csak karrierje zenikjén túllévő egykori.
2: Továbbra is azt mondom, hogy itt Európában ez is belefér, hogy legyen egy Lil Kim az elején, mert a Pussycat Dollsra úgyis be fognak jönni az emberek.
1: Jó, nem, én ezt gondolom. Jó, nyilván, nem tudom. Én nem tudom eldönteni.
2: Százalékos arányban hagyok tévedni valót benne, de jó.
1: Na,
2: lehet,
1: hogy kiderül, elvileg szeptemberben indul az európai turné, lehet, hogy még azt is le fogják fújni, mert annyira. Azért mondom, én tényleg csak ilyen abszolút kíváncsiság jellege, hogy mondom, neked erről mi a véleményed. Én nem nagyon tudtam eldönteni, hogy ami ott nem működik Amerikában, de amerikai, az itt Európában mennyire lehet így izgalmas. Na, majd kiderül.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Tehát ez tényleg, hát három gyermekkel, hát lelkileg már rákészültél? Vagy hogy bírod a vakáció első pár napját?
2: Teljesen jó, mert én is elmentem a vakációra.
1: Őket meg otthon hagytad, vagy nem? Igen, mert úgy lenne ez igazi.
2: Nem, én szeretem őket, és szeretem, otthon vannak. Nyilván persze van, amikor a bizonyos dolgok az ember agyára tudnak menni, de nem aztán mondod. Ezt felettetik, hogy nem rögtön mondod. Jön, apunk, mit tudom, dobáljál fel a levegőbe, és akkor rögtön tudod, az ember arra koncentrál, hogy el is tudjam kapni.
1: Igen, vagy szóval, ugye valami nagyobb elmagasságú helységben tudném ezt megtenni. Jó, van akkor.
2: Szóval érted. Persze. Tudom, van ez, hogy alig várják már szeptembert a kedves szülőkollégák.
1: Két hónapon keresztül neked kell szórakoztatni a gyereket, és nem egy intézményben. Na mindegy, jó van. Hanyusz, köszi szépen, jövőket várok.
2: Igen.
1: Így.
2: Sziasztok. Igen? Okay.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Független hatóság felügyelheti az egészségügyet. Súlyos a vízhiány Zala vármegyében. Hőségben is fontos a szénmonoxid érzékelő. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új egészségügyi minőségellenőrzési hatóság jön létre, az egészségügyi miniszter bejelentette. A minisztériumtól független szervezet ellenőrzi majd az ellátás minőségét, kezeli a betegpanaszokat és összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedű Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár jövőben valódi biztosítóként működik majd. A kormány az egészségügy fejlesztésére ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók béremelésére és az alapellátás megerősítésére fordítja. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek el 29 zalai településen a tartós aszály miatt. Az Alavíz ZRT szerint a térségben soha nem tapasztalt mértékű vízhiány alakult ki. A talajvíz szint jelentősen csökkent, miközben sokan az ivóvízhálózatban öntöznek. A korlátozás mintegy 18 000 fogyasztót érint, több településen pedig már lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet az alacsony víznyomás miatt. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat használjanak. A hőségben is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, kánikula idején megnő a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Fontos, hogy nyáron se kapcsoljuk ki a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: Rizs és liszt közé rejtve próbáltak régi erméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót. Ekkor találtak rá egy barna borítékra, benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek, és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és útitársának sem. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki záporvai zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amire mi azt szoktuk mondani, hogy csapj bele, az angol száz országokban úgy hangzik, hogy give me a five. Próbálták ezt itthon is meghonosítani, hogy adj egy ötöst. Szerintem annyira nem sikerült. Mi minden esetre két ötöst is adunk a következő órában. A Maroon 5-tól a Payphone-t, illetve a Five-tól. A Keep a Moving, Shakira és Aloka után.
3: Ez a Night Shift a best.

Rest FM a legjobb zenék. Kánikula, ameddig a szem ellát, úgyhogy a most érkező dal ennél aktuálisabb nem is lehetne. Nem is nagyon értem, hogy a megjelenés évében 2000-ben ez, hogy február 15-én jelent meg. Cisco érkezik a Tank Songgal itt a Westen, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy picit a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Ghost című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik mentor.

a világ. Best FM a legjobb zenék, Trans Legends volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Picotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Picottóból. Érkezik a Komodo itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra együtt a visegrádi négyek. Minősítik a balatoni strandokat, szökésben a zalai Áj Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése. A gödöllői csúcs találkozón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcsok előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez uniós támogatást szereznének. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az együttműködés erősítésére helyezik a hangsúlyt. 6 embert vett őrizetbe a NAVA a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban. Ők korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben ügytelen kezelés gyanúja merült fel, amely több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékedik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képes kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki a zalai Áj Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap reggeltől a felhősebb tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd többnyire napos időre számíthatunk. A középső ország részben lehet több felhő, a déli és keleti határvidéken pedig egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkül, délutára 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hőség tovább fokozódik, csütörtökön 31-37, pénteken pedig már 32-38 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 1984-ben ezen a napon került fel a Duran Duran kislemeze, a The Reflex, az amerikai kislemezlista élére, ami hát angol zenekartól már akkor is nagy bravúrnak számított. Most nem egy 84-es, hanem egy 20 évvel később egy 2004-es kislemez, a Reach Out for the Sunrise indítja a következő órát itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best

Bestefem a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, meghosszabbították a riasztást, súlyosan megsérült egy férfi a Balatonban, 10-ből 4 autós került bajba tavaly. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a hőségriasztást, a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A szakemberek azt tanácsolják, igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Használjunk fényvédőt és hordjunk sapkát, kalapot. A gyermekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta a rádiónknak Hedik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetőket fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Súlyosan megsérült egy férfi, miután fejest ugrott a Balatonba. Nem mérte fel a vízmélységét, a sekélyesbe csapódott, majd elmerült. A közelben fürdőzők gyorsan a segítségére siettek, kiemelték a vízből és átadták a mentőknek. A középkorú férfit a helyszínen ellátás után mentőhelikopterrel vitték kórházba súlyos nyaki gerincsérüléssel. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy ismeretlen vagy sekély vízbe soha ne ugorjunk fejest. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy felmérés szerint. A leggyakoribb problémát a műszaki hibák, a defektek és a lemerült akkumulátor okozta. Ha pedig külföldön történik a baj, a javítás, a mentés és a hazaszállítás akár több 100 000 forintba is kerülhet. A kutatás szerint minden 10. autósnak 500 000 forintnál is többet kellett fizetnie emiatt. A meghibásodások kockázatát az is növeli, hogy a magyar autók jelentős része már elmúlt 16 éves. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Múlt hét pénteken nagyon rövidke 5 állomásos európai turnéjának végére ért a TLC Londonban, amiből ráadásul egy milánói bulit el is halasztottak. Úgyhogy most egy picike pihenő, és aztán szeptemberben indulnak turnéra az En Vogue-gal meg a Salted Pepával. Nálunk viszont nem pihennek, hamarosan jön a No Scrubs.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Napról napra, fokról fokra emelkedik a nappali maximum, ami azt jelenti, hogy jövő hétfőn 38 fokos nappali maximumra kell számítani országszerte. Mindenhol, aki erre a hétre időzítette a nyaralását, a legjobban tette. Holnap 33 fok, nagyon minimális felhő, csapadék és szél nélkül.

Best FM a legjobb zenék. Ricky Martin azért olyan nagyon nem kényeztetett el minket az elmúlt évtizedekben magyarországi koncertekkel. 2006-ban volt itt először, aztán rögtön kellett rá 12 évet várni, hogy megint jöjjön. Most azért már viszonylag sűrűbben tűnik fel Magyarországon. 24-ben volt egy ingyenes koncertje a Hősök terén, és egy hónap múlva ismételten jó szokásához híven mondhatni. A Pap Lászlóban lehet majd őt.

Best FM a legjobb zenék, ugyan van 5 nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha 2 Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a 2 sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És a hétfőn elkezdődött nyári szünetnek köszönhetően könnyen lehet, hogy nagyon sokaknak összemosódnak a napok. Lehet, hogy ebbe a csapdába esett bele Curry Williams és Wickfield is, mert hogy mind a ketten már most keddeste a szombatról énekelnek. Mowgli Love-val jön majd Curry Williams és a Saturday-jel, a Saturday Night-ot pedig majd Wickfield hozza.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, mit a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Arrébb van még ugyan a szombat, de azért jöjjön most a Saturday. Mert hát egy lépésen mégiscsak közelebb kerültünk a hétvégéhez, mert hogy a keddet ezennel ki is pipálhatjuk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós slágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Jön Cuny Williams, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,